magyar. Gyere, két egyen virág, feljött már a hold világja. Majd kinézek ablakon, alajdimat gombolom, jaj.